0: ciao meraviglia. Ciao ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.
1: Mindegy képregény, olyan egy út.
2: A déli péntekén a táj se hol se rút.
3: Tartottunk vizeni szárazon, a házi gazdalán. Repülünk szárnyalon, akár a sasmalán.
4: Paula,
5: Géza,
6: Máris,
7: Kriszta és Lüke Aladár.